0: Mi szerves pedig vásárló okos.
1: Sajtjön meg most.
0: Készítek, hogy a meccs ne vállalok.